0: kinek szene tám a vezető, bármilyen máta szerített én fel. No, mi a bele? A fejte gyövete, szaudi, bárkom lesz, én a húzá, vagy kinek szene.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hau ersiana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.